0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan mantra.
1: Pranayams.
0: Pranayamat.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stressz.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: The rest, no restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also

0: disappear or will be very little.
1: A betegségek eltűnnek vagy nagyon csekélyek lesznek.
0: Mostly you can get maybe what we call the flu.
1: Maximum influenzás leszel néha.
0: Catch cold, that's all.
1: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
0: You will have no any more problem with the allergy.
1: Nem lesz többet allergia problémád.
0: The immunity will be more strong in the body.
1: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
0: That is just controlling of the diet.
1: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
0: If you have diabetes or some different disease,
1: diabéteszed van vagy más betegség,
0: and doctor tells you that you have to eat certain time,
1: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
0: this is of course the different thing.
1: Akkor persze az más dolog.
0: So if you really want to do your yoga sadhana,
1: ha tényleg akarod a jóga szádanádat gyakorolni,
0: then first control over your tongue.
1: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
0: The test.
1: Az ízlelés fölött.
0: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
1: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
0: Joint problems,
1: ízületi problémák,
0: livers, kidneys, glands, all.
1: Máj, vese, mirigyek problémái, mind.
0: You will lose kilo lot.
1: Sok kilót le fogsz adni.
0: And you become more happy and healthy.
1: És boldogabb leszel és egészségesebb.
0: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
1: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a jóga célját, a gyakorlásod célját.
0: After that is practicing.
1: Ezek után a gyakorlás.
0: So as much as you will practice disciplined,
1: minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz,
0: best is every day same time.
1: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
0: You know, because you are staying on the same place.
1: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
0: Person like me,
1: egy olyan személy, mint én,
0: is difficult to keep the time.
1: Nehéz betartani az időpontokat.
0: So, write in your diary.
1: Írd bele a naplódba.
0: When, what I should do.
1: Mikor, mit akarok csinálni.
0: Also you have to, or we should have time for our social relation.
1: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
0: Means with the friends.
1: Vagyis barátainkra.
0: Free time for walking, for going, swimming, etc.
1: Szabad idő, sétálni, elmenni, uszodába, stb.
0: Meditation must be every day.
1: Meditáció legyen meg minden nap.
0: And meditation without mantra is a body without soul.
1: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
0: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
1: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
0: If someone have a doubt of the cancer,
1: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
0: this is the best prevention.
1: Ez a legeslegjobb megelőzés.
0: The diet.
1: Az étrend.
0: Then body will eat itself.
1: Akkor

0: test önmagát fogja elfogyasztani.
1: So what we call the foreign symptoms in our body,
0: az idegen szimptomákat a testben,
1: our immunity will destroy everything.
0: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
1: So this is a yoga training.
0: Ez egy jóga kiképzés.
1: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
0: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos és jóga gyakorlatokat csinál.
1: You sell train your muscles.
0: Képezned kell az izmaidat.
1: Not like a bodybuilders.
0: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
1: But according to the yoga in daily life.
0: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
1: Our inner self will be very happy.
0: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
1: It's called that happiness will come out of you.
0: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
1: And then you can lead others like that.
0: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: There is came something from Ayurveda.
0: Most jött valami az Ayurvédáról.
1: And different diseases.
0: Különböző betegségek.
1: According to the Ayurveda, many physiological imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
0: Ayurveda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
1: type of psychologically disorder.
0: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
1: This many things they call vikaras.
0: Mindezeket vikáráknak nevezik.
1: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
0: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
1: So many of you are sitting here, I can feel.
0: Sokan ültök itt.
1: That they abuse alcohol.
0: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
1: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
0: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
1: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
0: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
1: Like you have your engine, the diesel engine.
0: Mint például, ha van egy dízelmotor az autódban.
1: And you put the petrol inside.
0: De te benzint raksz bele.
1: What will happen?
0: Mi fog történni?
1: Similarly, there is our engine God have made in our body.
0: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
1: Is not for the alcohol.
0: Hogy alkohol nem való bele.
1: But for the water.
0: Hanem víz való bele.
1: Water is the water.
0: A víz az víz.
1: Other liquid, what is healthy, milk.
0: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
1: Juice.
0: Gyümölcslé.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: Fruit juice, milk and water.
0: Gyümölcslé, tej és víz.
1: This is healthier.
0: Ezek egészségesebbek.
1: But addiction and drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
0: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
1: It is a tamas guna.
0: Tamas guna.
1: And rajas guna.
0: És rajas guna.
1: So alcohol have rajas guna.
0: Az alkoholban rajas guna van.
1: As well as tamas guna.
0: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
1: So one day you should think. We should think.
0: Egy napon gondolnunk kell arra.
1: What is the purpose of my being as a human?
0: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
1: And you should not destroy the human life with such things.
0: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
1: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
0: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra, az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
1: Very good, the sprouted seeds and salad.
0: Nagyon jók a különböző növényi hajtások, saláták.
1: Less white flour.
0: Kevesebb fehér liszt.
1: More lentils.
0: Több lencse.
1: And fresh made chapatis.
0: És frissen készült csapati.
1: Though bread is good, but is old.
0: Bár a kenyér jó, de az már állott.
1: Our Veda will say the half one day old bread is already tamas guna.
0: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
1: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
0: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
1: And there is no more life, it's a dead energy.
0: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
1: The second point, to become a yogi.
0: A második pontja annak, hogy jógik legyünk.
1: A spiritual soul.
0: Spirituális lelkek.
1: A liberated one.
0: Felszabadultak.
1: Then is called the satsang.
0: A satsang.
1: Don't miss the satsang.
0: Ne hagyd ki a satsangot.
1: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
0: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
1: Pranayam. Prana is very, very important.
0: A pranayam, a prána nagyon-nagyon fontos.
1: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
0: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
1: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
0: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. tűnj el ebből a testből.

0: mit keresel itt?
1: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
0: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
1: Therefore, self-discipline is very important.
0: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
1: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
0: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
1: Yoga begins with the discipline.
0: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
1: Okay, have you any question between?
0: Van kérdésetek közben? Magyarul is mond.
1: Is not there so many people here?
0: Miért nem elég ember van itt?
1: Yes, you have to have more children.
0: Legyen több gyereked.
1: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: De csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or 1 week.
0: Vagy 1 hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jogatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
1: The parents, old parents,
0: vannak szülők, idős szülők,
1: children,
0: gyerekek,
1: school,
0: iskola,
1: the office work,
0: munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see it. The hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soya.
0: Mit gondolsz Swamiji a szójáról?
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Japanese were in America, and he researched a lot about soya bean, and people were consuming a lot of

0: soya beans.
1: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
0: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
1: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
0: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
1: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
0: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
1: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
0: Then changes the energy.
1: Akkor megváltozik az energia.
0: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
1: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
0: From Africa we can bring it here.
1: Afrikából ide lehet hozatni.
0: From America, from Mexico.
1: Amerikából, Mexikóból.
0: From India.
1: Indiából.
0: So now this transport is very, very strong.
1: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
0: Of course they want to have a business.
1: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
0: And we want to have some fruits from the foreign countries.
1: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
0: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
1: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
0: And it is snowing and very cold.
1: Mert havazott és nagyon hideg volt.
0: Our cherry trees have not even a leaves on it.
1: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
0: But in the market you can buy the cherries.
1: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
0: Because it's coming from other countries.
1: Mert más országokból ide hozzák.
0: New Zealand, Australia.
1: Új-Zélandról, Ausztráliából.
0: They have that time summer.
1: Nekik akkor van a nyár.
0: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
1: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
0: So we don't follow the nature.
1: Nem követjük a természetet.
0: And that's why we are mostly ill.
1: Főleg ezért vagyunk betegek.
0: We should know which season what we should eat.
1: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
0: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soybean.
1: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérje tartalmú étel.
0: But unfortunately, slowly, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
1: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
0: And so they put all the different fertilizer.
1: Különböző műtrágyákkal.
0: Pesticide.
1: És növényvédőszerekkel kezelték.
0: Hybrided.
1: És hibrideket.
0: Etc. They manipulated the soya.
1: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
0: And it's about 25 years already, I think.
1: Azt hiszem ennek már 25 éve.
0: The first time the soya bean was imported to Europe And many, many countries of Europe did not let come this soya from the America in.
1: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
0: You may remember.
1: Lehet, hogy emlékeztek rá.
0: So, German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, and but unfortunately, the Switzerland let it in.
1: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
0: You people may know this story, some of you.
1: Hallottátok ezt a történetet.
0: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
1: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
0: So now they said soya is not good to eat.
1: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
0: Here in Europe, lot of soya is growing.
1: Itt Európában sok szóját termesztenek.
0: And when the time comes that the crops is ripe.
1: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
0: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
1: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
0: So they are spraying now the chemical.
1: Vegyszerekkel permetezik.
0: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
1: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
0: And they harvest this all, there's a lot of poison in.
1: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
0: Also the soya, the sunflowers.
1: Ugyanígy a napraforgó.
0: You see the big farm. And then they sprayed some kind of chemicals. It looks like everything is burnt, because for them it's easiest at once to harvest.
1: A napraforgó ültetvényeket is, hatalmas ültetvényeket lehet látni. A betakarítás előtt lepermetezik valamivel, akkor leég a növényi rész, és nagyon könnyű úgy már betakarítani csak a magot.
0: Hungary have very good soil.
1: Magyarországon nagyon jó a talaj.
0: Hungary have very much land, agriculture.
1: Magyarországon nagyon sok a mezőgazdasági terület.
0: You can find some field which is organic.
1: Találhattok olyan területet, amely
0: egy virgin field,
1: organikus, szűz terület.
0: That there has been not any agriculture and no pesticides there.
1: Ahol még nem volt művelés, ahol még nem használtak vegyi anyagokat.
0: People are longing for organic crops, organic vegetables, etc.
1: Az emberek nagyon szeretnének bio élelmiszereket, bio növényeket vásárolni.
0: So now some people think soya is not good.
1: Mostanság vannak emberek, akik azt gondolják, hogy nem jó a szója.
0: Because of the pesticide.
1: A vegyszerek miatt.
0: Otherwise, the soya milk, the soya tofu, the soya oil, etc. is a lot.
1: Máskülönben a szójatej, a szójatofu, a szójaolaj nagyon nagy.
0: That's it. So if you find organic, it's a good.
1: Így van. Tehát, hogyha bio szóját tudsz találni, az nagyon jó.
0: The green mung dal that has very much protein.
1: A zöld mung dálban nagyon-nagyon sok a fehérje.
0: If you make a soup and every day eat mung dal soup, that is best proteins. You need not to consume meat at all.
1: Ha mung dalt eszel, minden nap főzöl zöld mung dálból levest, és azt teszed, az a legjobb. Akkor egyáltalán nem kell húst tenned.
0: Next question. Well, some people find the people who have the same aim, same

0: interest.
1: Ha találtok olyan személyeket, akiknek ugyanaz a célja, ugyanaz érdekli őket.
0: And make a society organic.
1: És
0: farming.
1: Alapítotok egy egyesületet a biogazdálkodásra.
0: And then few people together.
1: Néhányan együtt.
0: Research more about that. How to do?
1: Kutassátok ezt a területet jobban. Nézzetek utána, hogy kell csinálni.
0: Also the cows that you can supply the milk directly.
1: Teheneket is tartsatok, hogy közvetlenül legyen tejetek.
0: In some countries you cannot give even to your child your own cow's milk.
1: Vannak olyan országok, ahol a saját tehenednek a tejét még a saját gyerekednek sem adhatod oda.
0: In Australia it's a punishment if you give the direct milk to the children or to anybody.
1: Ausztráliában meg is büntetnek akkor, hogyha a saját tehenednek a tejét odaadod a gyerekednek vagy bárki másnak.
0: Australia, New Zealand milk is forget it.
1: Ausztráliában, Új-Zélandon a tejet el lehet felejteni.
0: Chemical.
1: Vegyi.
0: Now, so but people want to have direct milk.
1: Az emberek akartak közvetlenül tehéntejet szerezni.
0: Without pesticides.
1: Amiben nincsenek vegyszerek.
0: So they give the milk for bathing, washing yourself.
1: És lehetett kapni olyan tejet, amit fürdés céljára forgalmaztak.
0: So if you want to buy the original milk, that's written not for drinking, it's for bath.
1: Tehát, hogyha eredeti tehéntejet akarsz vásárolni, az van ráírva a dobozára, hogy ez nem fogyasztásra való, hanem csak fürdésre.
0: I was in Australia at Sunshine Coast.
1: Voltam Ausztráliában, Sunshine Coaston.
0: And they supply me this milk, bottle milk.
1: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
0: It's directly from cows.
1: Amely közvetlenül tehéntej volt.
0: And morning we were making chai, me and I think Mansa Devi or Uma Puri was there.
1: És reggel készítettünk chájt Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
0: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
1: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
0: And I was so angry.
1: Annyira mérges lettem.
0: Why they gave me such a milk?
1: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
0: And I telephoned to the Yamuna.
1: Felhívtam a Yamunát.
0: Then she explained me.
1: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
0: I said okay.
1: Azt mondtam, jól van akkor.
0: But the people found out why this milk is sold lot.
1: Aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
0: Because Australian they are also very health awareness.
1: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
0: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
1: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
0: And that's all that bathing milk.
1: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
0: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
1: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
0: It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: There's a sitting one Australian, she can say yes or no.
1: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
0: Stand up and say yes or no.
1: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e, vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
0: Yes, she is from Australia, but I mean, is it true what I told about milk? That's right.
1: Igen, így van.
0: So, stay in Hungary.
1: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
0: Thank you. All the best.

0: Now place your right hand fingers at the eyebrow center.
1: Emeld a jobb kezed ujjait a szemöldök központhoz.
0: Index and middle finger at the eyebrow center.
1: Középső és mutató ujjadat a szemöldök.
0: And with the right thumb slightly close the right nostril.
1: A szemöldök központra és a jobb kezed hüvelyk ujjával zárd el a jobb orjáratodat.
0: With the thumb slightly press the side one, the right nostril.
1: Hüvelyk ujjal finoman nyomj rá a jobb orjáratra.
0: Without counting, just inhale deep and exhale long.
1: Ne számolj, csak mély belégzés, hosszú kilégzés.

0: Feel the breath from the beginning of the nostril, left nostril, till the center of the chest, and then further into the whole lungs, the whole diaphragm.
1: Érezd a légzést először a bal orrjuktól, a mellkas közepéig, az egész tüdőbe, a rekeszizomig.

0: Be aware of the breath. You should know that you are inhaling and exhaling with the left nostril, the prana.
1: Légy tudatában a légzésnek, tudd, hogy bal orjárattal be- és kilélegzel, prana.

0: Now place the hand on the knee.
1: Tedd a kezed a térdedre.
0: And deep inhale and exhale two times, three times.
1: Két-három mély be- és kilégzés.
0: And relax.
1: És lazíts.
0: Always observe the breath.
1: Mindig figyeld a légzést.

0: feel your breath ascending and descending. Breath awareness between navel and throat or the nostrils.
1: Érezd az emelkedő és süllyedő légzés tudatot a köldök és a torok vagy az orjáratok között.

0: And now place the hand on the knee. Be aware of the Bija mantra.
1: Tedd a kezed a térdedre, figyeld a Bija mantrát.

0: Now make Ujjayi mudra. The chin press towards the chest.
1: Ujjayi mudra, az álladat nyom neki a mellkasnak.
0: Be relaxed.
1: Légy laza.

0: Inhale through both nostrils.
1: Belégzés mindkét orrjáraton.
0: And exhale through the mouth slowly. Don't make too much noise.
1: Lassú kilégzés a szájon, kevés zajjal.

0: Breath in.
1: Belégzés.
0: And out.
1: Kilégzés.
0: From the navel to Agya Chakra, and from Agya Chakra to the navel.
1: Köldöktől Agya Chakráig, Agya Chakrától köldökig.

0: Likewise, go ahead, of course, no sound of the breath, what I made, it was only demonstration.
1: Így folytasd, a légzésednek ne legyen hangja, én csak bemutattam.

0: from the navel to the Agya Chakra, middle of the eyebrow center, and from the Agya Chakra to Manipur Chakra.
1: Köldöktől az Agya Chakráig, a szemöldök központig, és Agya Chakrától Manipur Chakráig.

0: Now release the Jalandhar Banda.
1: Old ki a Jalandhar Banda.
0: Head straight.
1: Emeld fel a fejed.
0: And deep inhale to the nostrils and exhale to the mouth.
1: Mély belégzés az orrjáratokon, kilégzés a szájon.
0: Feel the fresh air going through the nostrils.
1: Érezd, hogy friss levegő megy be az orrjáratokon.
0: And when you exhale, you feel the warm on your lower lip.
1: Kilégzéskor érezd a meleget az alsó ajkadon.
0: Keep your body relaxed.
1: Test laza.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd a könyököd.
0: Relax your shoulders.
1: Lazítsd vállaidat.
0: And feel the prana between Manipur and Agya Chakra.
1: És érezd a pránát Manipur és Agya Chakrák között.
0: The physical form of the pranayama is strengthening all the organs, our health, and supplies the maximum quantity of the oxygen.
1: Pranayam fizikai formája ellátja minden szervünket, javítja az egészségünket, és maximális oxigénnel lát el bennünket.
0: Inhale through the nostrils and exhale to the mouth. When you inhale, then you feel fresh, cool air flowing through the nostrils and from the Agya Chakra till Manipur. And while exhaling from Manipur to Agya Chakra and exhaling through the mouth, you feel warm air on the lower lip.
1: Belégzés az orron, kilégzés a szájon. Belégzésre érzed, hogy a friss, hideg levegő eljut az orrjárataitól a Manipur csakráig. Kilégzésre a meleg a Manipur csakrától az alsó ajkakig.

0: उज्जाय प्राणायाम, स्टील योर हेड इज स्ट्रेट,
1: a fejed még mindig egyenes,
0: eyes are closed, body straight upright and relaxed,
1: szemed lehunyva, a test egyenes és laza.
0: You are inhaling through the nostrils and exhaling through the mouth.
1: Az orjáratokon lélegzel be, és a szádon át ki.
0: Breath, little deeper than normal breath.
1: A légzés kissé mélyebb, mint a normál légzés.
0: Ascending and descending breath between navel and eyebrow center, from Agya to Manipur, from Manipur to Agya.
1: Emelkedő és süllyedő légzés tudat a köldök és a szemöldök központ között, Manipurtól Agyáig, Ágiától Manipúrig.
0: And the prana is spreading in the whole body, supplied in the whole body, to the every organs, every muscles, every system of the body.
1: Prana eljut az egész testbe, minden szervhez és az egész testi rendszerhez.
0: This kind of pranayama leads us to the sahaj samadhi.
1: Ez a pranayama a sahaj samadhihoz visz minket.
0: Spontaneous coming to the samadhi, that's a temporary.
1: Spontán jutunk samadhihoz, ami átmeneti.
0: Vrittis are very calm and your mind is peaceful and you feel very deep within thyself, one with thyself.
1: A vrittik elnyugszanak, az elme békés, békében vagy önmagaddal, egy önmagaddal.
0: Body is like a vessel, like a pot.
1: Test olyan, mint egy tároló, edény.
0: And mind is like water.
1: Az elme olyan, mint a víz.
0: If the pot is moving, the water also.
1: Ha az edény mozog, a víz is.
0: If pot is steady, then mind is also steady.
1: Ha az edény mozdulatlan, az elme is mozdulatlan.
0: To master thy body means to master the mind.
1: Ha a testedet tudod uralni, azt jelenti az elmédet is.

0: This kind of pranayam is a technique of the meditation which leads to the self-inquiry, atma-anubhuti.
1: Ez a pranayama egy olyan technika, amely az önvizsgálathoz, az átma-anubhutihoz vezet bennünket.

0: And now deep inhale, exhale three times. And normal breath. Be straight, upright, sitting, no movements.
1: Három mély be- és kilégzés, normál légzés, ülj egyenesen, ne mozogj.
0: Just relax and be aware of your being here in this hall with your guru brothers and sisters.
1: Csak lazíts és tudatosítsd a jelenlétedet a teremben, a guru testvéreiddel.
0: And remember the celebration of the Guru Purnima. Remember your sankalpas to will to fulfill your sankalpa to develop your willpower.
1: Emlékezz a Guru Purnima ünneplésére, emlékezz a sankalpádra, az akaraterődre, amivel beteljesíted.
0: And that develops through Ujjayi Pranayam, this meditation, self-inquiry, meditation of yoga and the life, Atma Anubhuti.
1: Ezáltal, a meditáció által, a jóga a mindennapi életben rendszer önvizsgálati meditációjával, az átma anubhutival fejlődik ki.

0: Place your mala in your neck.
1: Helyezd a málladat a nyakadba.
0: Fold your palms.
1: Tedd össze a tenyered.
0: And repeat your sankalpa.
1: És ismételd el.
0: What you made yesterday.
1: A szankalpádat, amit tegnap hoztál.
0: With folded palms.
1: Összetett tenyérrel.
0: The hands near the chest.
1: A kezeid a mellkas mellett.
0: Remember your sankalpa.
1: Gondold át a szankalpádat.
0: And pray to Alak Puriji, Dev Puriji, Mahaprabhuji and Guruji.
1: És imádkozz Dev Purijihez, Alak Purijihez, Mahaprabhujihoz, Gurujihoz.
0: To protect our sankalpa.
1: Védje meg a szankalpádat.
0: Protect our spiritual path.
1: Védje meg spirituális utunkat.
0: The whole creature should be happy on this planet.
1: Hogy a bolygó összes teremtménye legyen boldog.

0: Rub your palms.
1: Dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the palms on the face.
1: Tedd a tenyered az arcodra.
0: Warm your eyelids and your face.
1: Melegíts szemhéjaid és arcod.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And place your hands on the ground.
1: Tedd a tenyereid a padlóra.
0: Bend forward.
1: Hajolj előre.
0: Touch your forehead to the ground.
1: Homlokodat érintsd a talajhoz.
0: And relax the whole body.
1: És lazítsd az egész tested.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Érezd a hátizmaid nyúlását.
0: And feel the blood circulation towards the head and face.
1: Érezd a fejed és az

0: arcod vérellátása.
1: All five gyanendriyas are getting the fresh blood.
0: Mind az öt gyanendriya friss vért kap.
1: Means more oxygen.
0: Ez azt jelenti, hogy több oxigént.
1: And slowly with the support of the hands.
0: Lassan a kezeit támogatásával.
1: Slowly get up.
0: Lassan gyere fel.
1: And inhale and lay hands up.
0: Belégzésre emeld fel a karjaid.
1: And exhale hands down on the thighs.
0: Kilégzésre kezek le a combokra.
1: And turn into the vajrasan.
0: Ülj át vajrasanába.
1: And stretch the hands up.
0: Nyújtsd felfelé karjaidat.
1: And interlock your thumbs.
0: És keresztezd a hüvelykujjaidat.
1: And look to the ceiling.
0: Nézd a plafont.
1: And exhale, bend forward.
0: Kilégzésre hajolj előre.
1: Sasankasanába. And inhale, come up.
0: Belégzésre gyere fel.
1: Interlock the thumbs.
0: Kulcsold a hüvelykujjakat.
1: Stretch the body up.
0: Felfelé nyújtsd a testet.
1: And look slightly up to the ceiling.
0: Finoman nézz fel a plafonra.
1: And release your thumbs.
0: Old ki a hüvelykujjaidat.
1: And slowly bend forward, come down.
0: Lassan hajolj előre, gyere le.

0: Inhale and come up, hands up.
1: Belégzésre gyere föl a kezekkel.
0: And interlock the fingers and palms towards the ceiling.
1: Kulcsold az ujjaidat, tenyerek a plafon felé.
0: Slowly bend to the your left side.
1: Lassan dőj balra, neked balra.
0: Your left side, my left side is this side.
1: Neked balra, nekem erre van a balra.
0: And in the middle.
1: És középre.
0: And your right side.
1: És a jobb oldaladra.
0: And middle.
1: Középre.
0: Left.
1: Balra.
0: Inhale in the middle.
1: Belégzés középen.
0: Exhale right.
1: Kilégzés jobbra.
0: Inhale middle.
1: Belégzés középre.
0: Exhale left.
1: Kilégzés balra.
0: And inhale in the middle.
1: És belégzés középre.
0: And open your palms.
1: Nyisd szét a tenyereidet.
0: And hands down.
1: És kezeket le.
0: On the thighs.
1: Combjaidra.
0: And knees on the ground, toes is standing.
1: A térdek a talajon maradnak, viszont állj fel a lábujjaidra.
0: Hands on the thighs.
1: Kezek a combokon.
0: Stay there.
1: Maradj így.
0: Through this Ujjayi Pranayam and this exercise, you are grown up.
1: Az Ujjayi Pranayama és a gyakorlatok által megnőttetek.
0: How did you manage? All are higher.
1: Hogy sikerült, hogy mindenki magasabb lett?
0: Then hand sidewards.
1: Karok oldalra.
0: And knees up.
1: És emelt fel a térded.
0: All balance on the toes.
1: Minden egyensúly a lábujjakon van.
0: Knees in air.
1: A térdek a levegőben.
0: Don't hold each other's hands to get.
1: Ne attól legyen egyensúlyod, hogy megfogod a szomszéd kezét.

0: hands on fingers on the shoulders.
1: Ujjak a vállakra.
0: And little bit Sarvitasana.
1: És egy kis Sarvita Asana.
0: You are sitting on the toes.
1: Miközben a lábujjaidon ülsz.
0: But concentrate on Sarvitasana and forget the toes.
1: Felejtsd el a lábujjadat, a Sarvita Asanára koncentrálj.
0: Other direction.
1: Másik irányba.
0: Very good. Hands up.
1: Nagyon jó, fel a kezek.
0: Who can, without support, will can stand up, they will stand up like this. Those who cannot, moment pocskei.
1: Lassan először, tehát.
0: Who cannot, hold your, put your hands on the knees, support your knees and stand up all.
1: Aki tud, álljon fel így, ahogy van, aki nem tud, támaszkodjon a combjain. Mindenki álljon fel.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Slowly to the Hastapadasana.
1: Lassan Hastapadasana.
0: Bend forward and touch your toes or the ground.
1: Hajolj előre, érd el a lábujjaidat vagy a talajt.

0: And come up.
1: Gyere fel.
0: Interlock the fingers.
1: Kulcsold az ujjaidat.
0: Palms facing towards the ceiling.
1: A tenyerek a plafon felé.
0: And Tadasan.
1: És Tadasan.
0: Again you are growing, oh my God.
1: Megint nőtök, te jó ég.
0: So up and down.
1: Föl és le.
0: Up and down.
1: Föl és le.
0: Up.
1: Föl.
0: And down.
1: És le.
0: Legs apart.
1: Lábok terpezben.
0: And your hands bending towards left side.
1: Kezeid balra dőlnek.
0: Left side.
1: Balra.
0: In the middle.
1: Középre.
0: And your side, right side.
1: S a te jobb oldaladra.
0: And up.
1: És fel.
0: Left.
1: Balra.
0: Middle.
1: Középre.
0: Right.
1: Jobbra.
0: Middle.
1: Középre.
0: And hands down.
1: És engedd le a kezed.
0: Legs together.
1: Tedd össze a lábad.
0: And for the hands.
1: Kulcsold a kezeidet.
0: And you can say Hari Om Swamiji.
1: És mondd azt, hogy Hari Om Swamiji.
0: Bless you all, please take the seat.
1: Mindenkit megáldok, légy kedves leülni.

0: Next bhajan will be, or prayer we would say, Jota se Jota Jagavo.
1: A következő bhajan Jota se Jota Jagavo, ami egyfajta ima.
0: In flame the heart, the light of my heart with your flame.
1: Az én szívemben a láng, a te lángod.
0: Thy light should vanish the darkness.
1: A fényed szüntesse meg a sötétséged.
0: Please, Sadhguru, bring light into my heart.
1: Sadhguru, hozz fényt a szívemben.
0: You are the Lord of the wisdom.
1: Te vagy a bölcsesség.
0: You are in everything.
1: Benne vagy mindenben.
0: You are above everything.
1: És fölötte állsz mindennek.
0: Please deliver your children your mercy.
1: Kérlek, árazd ránk kegyelmedet gyermekeidre.
0: Inflame thy light in my heart.
1: A fény, a te fényed az én szívemben van.
0: We are your children searching at your door.
1: Gyermekeid vagyunk, akik a kapudnál keresünk téged.
0: Appear in your beauty.
1: Jelenj meg előttünk, mutasd meg szépséges formád.
0: Awake thy flame in me, flame in me.
1: Ébreszt fel bennem a fényed.
0: We are praying for your mercy.
1: A kegyelmedet kérjük.
0: Give us the nectar of your love.
1: Add nekünk szereteted nektárját.
0: And bind my the light of my heart with yours.
1: És kapcsold össze az én szívem fényét a tiéddel.
0: Since so many years.
1: Olyan sok ideje, sok éve.
0: This power is sleeping in us.
1: Alszik bennünk ez a fény.
0: Awaken this shakti.
1: Ébreszt fel bennünk ezt az energiát.
0: Please enlight my heart with your light.
1: Kérlek, világosítsd meg a szívem a fényeddel.
0: This flame in my heart never was growing.
1: A szívemben ez a fény sosem nőtt.
0: But when I met you, this sound of soham awakens in me.
1: De amikor találkoztam veled, akkor a soham hangja felébredt bennem.
0: Please unite the light of my heart with yours.
1: Kérlek, egyesítsd a szívemmel a szíved fényét.
2: Sridipna Aryan Bhagavan ki.

0: Next bhajan will be Mera Satguru Dio Isharu.
1: A következő bhajan címe Mera Satguru Dio Isharu.
0: Through the teaching of my Satguru,
1: a Satgurum tanításainak a segítségével,
0: I am now aware

0: of my true self.
1: Most már tudatában vagyok valódi önvalómnak.
0: Like oil in the seed.
1: Mint ahogy az olaj a magban.
0: Fire in the wine.
1: A tűz a borban.
0: Fragrance in a flower.
1: Az illat a virágban.
0: Like this, my true self.
1: Az valódi önvalóm, valódi lelkem.
0: Is all with one.
1: Mindennel egy.
0: I am the temple.
1: Én vagyok a templom.
0: And I am the God in the temple.
1: És én vagyok az Isten a templomban.
0: And also the priest in the temple I am.
1: És a szerzetes a templomban is én vagyok.
0: I am a pilgrimage on pilgrimage.
1: Én vagyok az zarándoklat.
0: I am the holy river.
1: Én vagyok a szent folyó.
0: I am the mala.
1: Én vagyok a mála.
0: And the third eye on the forehead.
1: És a harmadik szem a homlokon.
0: I am the Sumaran.
1: Én vagyok a Sumaran.
0: And Navda Bhakti.
1: És a Bhakti kilenc rétörzsvénye.
0: I am praising.
1: Én vagyok, aki imádkozik.
0: My own greatness.
1: A saját nagyságomhoz.
0: I am singing.
1: Éneklem.
0: About myself.
1: Önmagamról éneklem.
0: The praise of myself.
1: A saját önvalómat dicsőítem.
0: I am disciple.
1: Én vagyok a tanítvány.
0: And I am master.
1: És én vagyok a mester.
0: I am the light of the sun.
1: Én vagyok a nap fénye.
0: I am sun, star.
1: Én vagyok a nap, a csillagok.
0: And lightning.
1: És fény.
0: I am, you are me, and I am you.
1: Én te vagyok, és te vagy én.
0: We are not separated.
1: Nem vagyunk elválasztva.
0: Swamidip says, this is the essence of the Gita and all holy scriptures.
1: Swamidip azt mondja, ez a lényege a Gítának és az összes szentiratnak.
0: So that is what we know.
1: Ez az, amit tudunk,
0: ismerünk. We are not separated.
1: Hogy nem vagyunk elkülönültek.
0: We are one.
1: Egyek vagyunk.
0: One with the highest self.
1: Egyek vagyunk a legmagasabb lélekkel.
0: All is one with the highest self.
1: Minden egy, a legmagasabb lélekben egyesül.
0: This is to be realized.
1: Ezt kell fölismerni, megvalósítani.
2: Sridip Narayan Bhagavan ki jai.

0: Now we will have again in English language a bhajan or yes from Swami Vivekananda.
1: Most Swami Vivekanandától következik egy angol nyelvi bhajan.
0: Strength is life and weakness is death.
1: Az erő jelenti az életet és a gyengeség a halált.
0: So pull yourself together.
1: Tehát kapcsold magad össze.
0: And give what you have.
1: És add bele.

0: mindent, amit van.
1: All powers lie within you.
0: Minden erő ott él benned.
1: So start up to rise up now.
0: Tehát kezd el és emelkedj fel most.
1: And work it out.
0: És dolgozd ki.
1: We want strength of mind.
0: Az elme erejét szeretnénk megkapni.
1: Of the will.
0: Az erő, az akaratot.
1: Muscles like iron.
0: A mester olyan
1: muscles like
0: az,
1: iron.
0: Azt szeretnénk, ha az izmaink olyan erősek lennének, mint
1: and
0: a
1: nerves
0: vas,
1: like steel.
0: És az idegek pedig, mint az acél.
1: A handful of such people.
0: Az ilyen ember.
1: They will change the world within no time.
0: Egyetlen pillanat alatt megváltoztatja a világot.
1: And I think this is, we have this. We have this power, we have this strength.
0: Azt gondolom, hogy nekünk megvan ez az erőnk.
1: And the world is searching this.
0: És a világnak szüksége van erre, keresi ezt.
1: So with our practice, we will radiance this beauty, this strength of the self.
0: A gyakorlás segítségével ki tudjuk sugározni a szépségét és az erejét az önvalónak.
1: And help all other people.
0: És segíteni tudunk a többi emberem.
1: Keep meditation and high ideals.
0: Tartsd meg a meditációt és a magasrendű gondolkozást.
1: Always face the devil, never show him your heels.
0: Mindig nézz szembe az ördöggel, és sose fordíts neki hátat.
1: That means inside, no?
0: Ez jelenti azt, hogy belülről.
1: What is not good in our thoughts or feelings, we should face that.
0: Ha valami nem jó a gondolatainkban, érzéseinkben, akkor azzal szembe kell néznünk.
1: Not to put it somewhere behind.
0: Nem valahova a szőnyeg alá söpörni.
1: And then we will be free.
0: És akkor szabadok leszünk.
1: We will dissolve it.
0: Akkor feloldjuk ezt.
1: With our mantra.
0: A mantránk révén.
1: And then we will become a man of infinite strength.
0: És akkor egy olyan ember leszünk, akinek a végtelen ereje van.
1: So play your game.
0: Tehát játszd a játékod.
1: Our life.
0: Az életjátékát.
1: Never take things too real.
0: Soha ne gondold a dolgokat túl valóságosnak.
1: Your own true nature.
0: Gondolja a saját valódi természetedet.
1: It must reveal.
0: És azzal uralni tudod.
1: So this what is happening outside, it is not the reality.
0: Tehát az, ami kívül történik, az nem a valóság.
1: Let there be always flowing.
0: Hadd legyen mindig áramlás.
1: The flowing of stream of consciousness.
0: Ez a tudat folyója, tudat áramlása.
1: And there we are strong.
0: És akkor erősek leszünk.
1: And to come there.
0: És ahhoz, hogy eljussunk ide.
1: Without fire, you will never get higher.
0: Tűz nélkül soha nem emelkedhetsz magasabbra.
1: We have to face it inside.
0: Ezt belül kell feléleszteni.
1: That means I look what is wrong, what is not good, what is disturbing me.
0: Ez azt jelenti, hogy megkeresem azt, ami nem jó, ami zavar engem.
1: And with my mantra, my concentration, I will dissolve.
0: És a mantrámmal és a koncentrációval fel fogom oldani.
1: And then I will be free.
0: És akkor szabad leszek.
1: Keep this fire burning.
0: Tartsd életben ezt a tüzet.
1: And then we will reach the goal within no time.
0: És akkor egy pillanat alatt elérjük a célt.
2: Dipnarim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanandha Parama Swami Ashwanji Gurudeva ki jai.

0: Bhajan.
1: Next bhajan will be Hamehe Kama Satsangase.
0: Hamehe Kama Satsangase.
1: I love this satsang.
0: Szeretem a satsangot.
1: Doesn't matter what other people will say.
0: Mindegy, hogy mások mit mondanak.
1: What they want.
0: Hogy ők mit szeretnének.
1: Even father, mother, brother and sister.
0: Még apám, anyám, bátyám és a húgom.
1: I will let everything to the others.
0: Minden gondomat másokra hagyom.
1: Also my possession.
0: A pozíciómat is.
1: I will let me meditate on the highest.
0: Hadd meditáljak a legfelsőbben.
1: And when all will dissolve in the meditation.
0: És hogyha mind fel fog oldulni a meditációban.
1: Let it is dissolve.
0: Hadd oldódjon fel.
1: I was searching shelter at my Gurudev.
0: Menedékemet kerestem Gurudev lábánál.
1: And he broke this.
0: És ő eltörte.
1: What is English?
0: A bilincset. Chains.
1: These chains of birth and death.
0: A születés és halál láncait.
1: If the others still want to follow their karma.
0: A többiek követni fogják a karmáikat.
1: So let them go.
0: Menjenek.
1: My longing is to praise the glory of my Gurudev.
0: Az én vágyakozásom.

0: Társam az, hogy Gurudeva dicsőségét énekeljem.
1: To sing about the glory of my Gurudev.
0: Hogy Gurudevámról énekeljek.
1: And when this worldly attachment is breaking,
0: és hogyha a világhoz való kötődés elszakad,
1: so let it break.
0: Hadd legyen.
1: I will repeat the mantra soham.
0: Ismételni fogom a soham mantrát.
1: With this mantra, I will realize self-realization.
0: Ezzel a mantrával elérem az önmegvalósítást.
1: And all burden of sins will fall down.
0: És a minden bűn köteléke lehull.
1: Let it fall down.
0: Hadd hulljon.
1: Sridev Puriji, my master.
0: Az én mesterem Sridev Puriji.
1: He is blessed for all times.
0: Mind örökre megáldott.
1: Brilliant is his light.
0: Az ő fénye szikrázó.
1: Mahaprabhuji says.
0: Mahaprabhuji azt mondja.
1: My master, I am at your lotus feet.
0: Mesterem, a lótusz lábaidnál vagyok.
1: And when it will unite.
0: És hogyha egység lesz.
1: So let it be.
0: Legyen egység.

0: Bhajan.
1: Next bhajan, Itnātu Karana Guruji.
0: Itanātu Karana Guruji.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, jelenj meg előttem.
1: That I can see you.
0: Hadd láthassalak.
1: I'm caught in this net of ignorance.
0: Beleestem a tudatlanság hálójába.
1: End of doubts.
0: És a kételyek hálójába.
1: Please quickly come, my Lord, and save me.
0: Kérlek, gyere Uram gyorsan és ments meg engem.
1: To see you, to have your darshan is so holy.
0: Ha láthatlak téged, az olyan szent.
1: That it liberates from all sins.
0: Ami felszabadít minden bűnömtől.
1: My heart should be the place of it should be your palace.
0: A szívem hadd legyen a te palotád.
1: My heart is longing for this.
0: A szívem vágyik erre.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és hadd láthassalak.
1: Through the nectar of your words,
0: a szavaid nektárja,
1: we can see the form of the highest.
0: Révén feltárul a legfelsőbb formája.
1: Your words will calm down and purify all sorrows.
0: Szavaid megnyugtatnak és megtisztítanak minden szenvedéstől, bánattól.
1: Please come quickly.
0: Kérlek, gyere gyorsan.
1: Give me your darshan.
0: Hadd láthassalak.
1: When I will touch your lotus feet,
0: ha megérinthetem lótusz lábadat,
1: all sorrows will be rooted out by the roots.
0: Minden bánatom gyökerestül eltávozik.
1: When I touch your feet, I can see, I can recognize my Atma.
0: Ha megérinthetem lábadat, felismerem az önvalót.
1: Please give me your darshan.
0: Kérlek, gyere gyorsan, hadd lássalak.
1: To repeat your holy name is so uplifting.
0: Ha szent nevedet ismétlem, az felemel engem.
1: This is the essence of all meditations.
0: Ez minden meditáció lényege.
1: The world cannot offer this.
0: A világ nem tudja ezt megzavarni.
1: Swamiji said to this, the world is boring.
0: Swamiji azt mondja erre, hogy a világ unalmas.
1: Please come quickly and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere és add darshanodat, hadd lássalak.
1: All the glory for the masters, we sing, we are singing.
0: A mesterek dicsőségét énekeljük.
1: When we are doing this,
0: miközben ezt tesszük,
1: we will not have to come back into this world of ignorance.
0: Nem kell többé visszatérnünk a tudatlanság világába.
1: Achal Ramji was getting liberation in this way.
0: Achal Ramji ilyen módon érte el a felszabadulást.
1: Please come and give me your darshan.
0: Kérlek, gyere, hadd láthassalak.

0: Our next bhajan will be Guru Charanome Arasatatirathahe.
1: A következő bhajan címe Guru Charanome Arasatatirathahe.
0: The aim of all pilgrimage is where the guru is living.
1: Minden zarándoklat célja az a hely, ahol Gurudev él.
0: Like this it is written in the Vedas.
1: Ezt írják a Védák.
0: At his feet there are the true disciples.
1: Hozzá mennek az igazi tanítványok.
0: And there we can bathe in the river of wisdom.
1: Ott a bölcsesség folyójában fürödhetünk.
0: In the Ganga of wisdom.
1: A bölcsesség Gangeszében.
0: Also there those will go who reach these highest experiences.
1: Akik megélik ezt a legmagasabb tapasztalást, azok mennek oda.
0: And they will teach this difference between the reality and illusion.
1: És tanítani fogják a különbséget a valóság és az illúzió között.
0: Sometimes it seems that we are near to that.
1: Néha úgy tűnik, mintha közel lennénk ehhez.
0: When we met our Gurudev and somehow we started to understand.
1: Amikor találkozunk a mesterünkkel és valahogy elkezdjük megérteni.
0: In our soul, in our inner being is so much joy.
1: A belső lényünkben és a lelkünkben annyi öröm van.
0: And then during this way, somehow, sometimes we don't know how to go on.
1: És akkor ezen néha nem tudjuk, hogy hogyan haladjunk tovább.

0: And also maybe we don't know why.
1: És nem tudjuk miért.
0: For what?
1: Mi célból?
0: Because also the world is not so bad.
1: Mert hát a világ sem annyira rossz.
0: But something brought us to our Gurudev.
1: De valami elvisz minket Gurudevához.
0: We found him.
1: Megkeressük.
0: Or better, he found us.
1: Még jobb, ha ő keres meg bennünket.
0: Because I think we are already on this way since lives.
1: Mert azt gondolom, hogy minnyáján több életen át követtük már ezt az utat.
0: And to come there.
1: És eljutni oda.
0: Is immense of happiness, joy, bliss.
1: Ez mérhetetlenül nagy örömet és boldogságot jelent.
0: We are not able in the moment to experience that.
1: Abban a pillanatban nem is tudjuk kifejezni ezt.
0: But when we are near to Gurudev,
1: de amikor Gurudeva mellett vagyunk,
0: we feel something.
1: Érzünk valamit.
0: His prana.
1: A pránáját.
0: His radiance.
1: A kisugárzását.
0: And that is nourishing us.
1: Ami táplál bennünket.
0: But that should not be all. That is not enough.
1: De ez nem elég.
0: He is coming to us.
1: Eljön hozzánk.
0: To bring us there too. To bring us there.
1: Can
0: reach this aim.
1: És megmutatja nekünk, hogy hogyan érhetjük el ezt a célt.
0: Not only to be in his presence and take something from him.
1: Nem csak úgy, amikor a jelenlétében vagyunk és valamit kapunk tőle.
0: But he is coming to liberate us.
1: Hanem eljön, hogy felszabadítson bennünket.
0: So, of course, this must be the longing in ourself.
1: Ennek egy vágyakozásnak kell lenni a lelkünkben.
0: And for that it is always good to read Swamiji's books again and again.
1: És ezért mindig jó Swamiji könyveit újra és újra elolvasni.
0: This hidden power in humans.
1: Az emberben rejlő erőkről.
0: There is standing inside written what is going on in me.
1: Abban le van írva, hogy mi az, ami bennünk zajlik.
0: About the human qualities.
1: Az emberi minőségekről.
0: These both sides.
1: Mind a két oldalról.
0: The good and the not so good.
1: A rossz és a nem olyan jó, a nem olyan rossz minőségeket is.
0: And also what we can, how we can change.
1: És az is le van írva, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni.
0: All is written there.
1: Minden ott van.
0: So when I face some problems in me,
1: amikor valamilyen problémával szembesülök önmagamban,
0: I can look into that book.
1: Megnézhetem a könyvben.
0: And there is standing the side maybe which I am suffering now.
1: És ott megtalálom, ott áll az, ami miatt szenvedek.
0: And how I can change.
1: És hogy hogyan változtathatom meg?
0: We are always getting now blessing from this sky.
1: Most ismét áldást kapunk
0: you
1: az égből.
0: You see, there is rain coming. It's blessing.
1: Látjátok, elkezdett esni az eső, ami az égből jövő áldás.
0: Our mind is filled with happiness and joy and peace.
1: Az elménk boldogsággal, örömmel és békével telve van.
0: When you will be with your Gurudev and you will follow his words.
1: Amikor Gurudevával vagy és követed a szavait.
0: We will be one with ourselves.
1: Akkor egyé válunk önmagunkkal.
0: Then we are free from this circle of birth and death.
1: És akkor szabadok vagyunk a születés és halál körforgásától.
0: And united with the highest self with God.
1: És egyesülünk a legfelsőbb önvalóval, Istennel.
0: That we started.
1: Ezt elkezdtük.
0: When we became disciples.
1: Amikor tanítványok lettünk.
0: And there was in us this wish very strong.
1: És akkor ez a vágy bennünk nagyon erős volt.
0: Yes, we want to reach that.
1: Igen, el akarjuk érni ezt.
0: And now we will do step by step.
1: És most pedig lépésről lépésre megvalósítjuk.
0: When our mind has accepted the guru,
1: amikor az elménk elfogadja a gurut,
0: you will never praise another one.
1: Soha nem fogsz más valakihoz kezd imádkozni.
0: Because he is the form of God.
1: Mert ő Isten formája.
0: So the real pilgrimage place is where the guru is living.
1: Tehát az zarándoklat valódi célpontja az a hely, ahol a guru él.

0: And what should be also clear to us,
1: és az, aminek szintén világosnak kell lenni számunkra.
0: All what we free in ourselves.
1: Ahogyan fel tudjuk magunkat szabadítani.
0: From what we get rid of.
1: Hogy mitől kell magunkat felszabadítani.
0: Brings us nearer to ourselves.
1: Az közelebb visz az önvalónkhoz.
0: And ourself is full of bliss.
1: És az önvalónk telve van üdvvel.
0: Eternal happiness.
1: Végtelen boldogsággal.
0: Joy.
1: Örömmel.
0: Love.
1: Szeretettel.
0: Unconditional love.
1: Feltétel nélküli szeretettel.
0: Wisdom.
1: Bölcsességgel.
0: This is our true nature.
1: Ez a valódi természetünk.
0: And everything what we are liberating from us, these problems.
1: És azok a problémák, amelyektől megszabadulunk.
0: It's like a shadow which will dissolve.
1: Azok csak árnyak, amelyek el fognak oszlani.
0: And it's bringing nearer us to ourselves.
1: És ez közelebb visz bennünket az önvalónkhoz.
0: Then that means also in each moment I am better conscious. I'm more conscious.
1: Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban egyre nő a tudatosságom.
0: Everything what I dissolve, then I understand better.
1: Minden, amit feloldok, azt utána jobban értem.
0: Like cleaning a dirty glass.
1: Mint ahogy egy piszkos üveget tisztítunk.
0: I can better look through.
1: Jobban fogok rajta keresztül kilátni.
0: Like that it is.
1: Így van ez.
0: Next bhajan is Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
1: A következő bhajan Sabakucha Devadatta, Deep Dayal.
0: And also when we are purifying ourselves, we are more in love to our guru lineage.
1: És miközben tisztítjuk magunkat, egyre jobban szeretjük a mesterláncolatunkat.
0: And here Paramahamsa Swami Matavananji is praising his master Sri Mahaprabhuji.
1: Ebben a bhajanban Paramahamsa Swami Matavananji dicsőíti mesterét Sri Mahaprabhujit.
0: And we know that Mahaprabhuji is this eternal light.
1: Tudjuk, hogy Sri Mahaprabhuji ez az örök fény.
0: The light in the universe.
1: A világegyetem világossága.
0: And impossible things he can make possible.
1: És ő képes a lehetetlen dolgokat lehetségessé tenni.
0: When we are praying to Mahaprabhuji, he will take our karmas away.
1: Ha Mahaprabhujihoz imádkozunk, akkor el fogja távolítani a karmáinkat.
0: And he will give us wisdom.
1: Bölcsességet fog adni nekünk.
0: All that what we need.
1: Mindent, amire szükségünk van.
0: He will give us this light of the Atma.
1: Megadja nekünk az Atma fényét.
0: And in the meditation he will show us what we can reach with the practice of yoga.
1: És a meditációban megvilágítja előttünk, hogy mi az, amit a jóga gyakorlással elérhetünk.
0: We will also get worldly success.
1: A világban is sikeresek leszünk.
0: Because nobody in his shelter has to be hungry.
1: Mert aki az ő védelme alatt áll, az a közül senki sem lesz éhes.
0: When we are really honestly from our heart are believing in him,
1: amikor valóban őszintén a szívünkből hiszünk benne,
0: he can make us the king
1: akkor,
0: of all.
1: Akkor a mindenség királyává tehet minket.
0: But it must be honestly.
1: De ennek őszintének kell lenni.
0: And he will also help us that we are in the beauty of mind and words, thoughts and words.
1: És segíteni fog bennünket abban, hogy az elme, a gondolatok és a szavak gyönyörűségét megértsük.
0: He will take away all sorrows.
1: Minden bánatunkat eltávolítja.
0: And through his mercy we will reach the aim.
1: Kegyelme révén elérjük a célt.
0: And maybe there are problems.
1: Lehetnek problémák.
0: But that makes us stronger.
1: De ez csak erősebbé tesz bennünket.
0: He will give us mental strength.
1: az elmerejét adja nekünk.
0: And lead us to success.
1: És a sikerhez vezet bennünket.
0: All what we will do in his name,
1: minden, amit a nevében teszünk,
0: will be successful.
1: Sikeres lesz.
0: He is protector.
1: Ő a védelmező.
0: And as we know, all the saints, the holy persons, they are without any selfish need.
1: És tudjuk, hogy minden szent olyan, hogy nincsenek önző szükségletei, önző vágyai.
0: And the direct way to him is true love.
1: És a közvetlen út feléje az igazi szeretet.
0: And Holy Guruji said, I am the happiest one, because Mahaprabhuji is protecting me.
1: Holy Guruji azt mondja, én vagyok a legboldogabb, mivel Mahaprabhuji védelmez engem.
0: And our practice will be successful with our devotion.
1: És az odaadásunk révén a gyakorlásunk sikeres lesz.
0: Szabakucs tévedáta.

0: Next bhajan will be Sri Kaka Bhatisi.
1: A következő bhajan a Sri Kaka Bhatisi.
0: It is Hari Guruji was writing and with letters of alphabet bringing understanding for the meaning of that letter, the word.
1: Ezt a bhajant Holy Guruji írta, és ebben az ABC betűinek jelentését magyarázza meg.
0: And it is of course going to our respected merciful Lord of Light, to Mahaprabhuji.
1: A bhajan a kegyelmes Sri Mahaprabhujihoz szól.
0: And Holy Guruji says with folded hands, remember the Lord with every breath.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy teljes intenzitással emlékezz Istenre minden lélegzetvétel alkalmával.
0: And all glory to the Gurudev.
1: És minden dicsőség szálljon Gurudevára.
0: Please deliver me your knowledge.
1: Kérlek, add át nekem a tudásodat.
0: To the Gurudev, even Brahma, Vishnu and Mahesh are serving.
1: Még Brahma, Vishnu és Mahesh is Gurudevát szolgálja.
0: To repeat your name, to remember it will bring all prosperity.
1: A neved ismétlése, az emlékezés minden jót elhoz.
0: All will be happy.
1: Mindenki boldog lesz.
0: You are the supreme God.
1: Te vagy a legfelsőbb Isten.
0: Please give me the chance to serve your lotus feet.
1: Kérlek, add meg az esélyt, hogy szolgálhassam a lótusz lábaid.
0: With the meditation upon you, we will be liberated.
1: Ha rajtad meditálunk, akkor felszabadítasz bennünket.
0: And then he is explaining, for example, K, the letter K, do honest work. Do not bring bitterness in your life.
1: És azután elkezdi magyarázni az egyes betűket, például a K betűt, annak a jelentését.
0: Honest work karma, ne? Ez, ki, K, karma.
1: Ez a karmával kapcsolatos.
0: G, don't be proud of yourself.
1: A G azzal kapcsolatos, hogy ne legyél büszke önmagadra.
0: Because one day you will also die.
1: Mert egyszer te is meghalsz.
0: J, this world is an unreal dream.
1: A J az a nem valóságos álom.
0: Why you are lost in this illusion?
1: Ez a világ egy illúzió, egy álom. Miért veszel el benne?
0: D, always live upon truth.
1: D mindig gondolj az igazságra.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: Live fearlessly.
1: Élj félelem nélkül.
0: N, the human body is supreme.
1: En, az emberi test a legfelsőbb.
0: You will recognize the Lord through this body only.
1: Mert csak ez a test az, amin keresztül Istent felismerheted.
0: B, renounce the wrong actions.
1: B azt jelenti, hogy tartózkodj a rossz tettektől.
0: This will open the doors of your fortune.
1: Ez fogja megnyitni a szerencsét kapuját.
0: V, why, XY, why, yeah?
1: A why betű.
0: Forget worldly pleasures.
1: Felejtsd el a világi élvezeteket.
0: Only then you can meet God.
1: Csak akkor találkozhatsz Istennel.
0: H, do not lose your heart.
1: H, ne veszítsd el a szíved.
0: You will not get such chance again.
1: Nem fogod újra megkapni ezt a lehetőséget.
0: Knowledge is found at the Gurudev's doorstep.
1: A tudás Gurudeva küszöbénél található.
0: Improve your life with this.
1: Javítsd meg, tökéletesítsd az életedet ezzel.
0: The virtuous men understand and sing it, this bhajan.
1: A bátor ember megérti és énekli ezt a bhajant.
0: And those who regularly read this bhajan, they will be happy in everything.
1: És akik rendszeresen olvassák ezt a bhajant, azok boldogok lesznek.
0: Sri Hologuruji sings this true story.
1: Sri Hologuruji énekli ezt az igaz történetet.
0: And bows his head to all the saints.
1: És meghajtja a fejét minden szent előtt.

0: बोलिया सिद्धित नारायण भगवान की जय, सतगुरु स्वामी माधव नंदी भगवान की जय।
1: A következő bhajan címe Mana Ratanam.
2: O my mind, continuously repeat name of Gurudev.
1: O elmém, folyamatosan ismételd Gurudev nevét.
2: Use this possibility what you have in your human body.
1: Használd ki ezt az a lehetőséget, ami az emberi testben van.
2: All in the holy scriptures is written, take away all your fear, it will take away your fear, your doubts and your illusions.
1: Minden szentiratban azt írják, hogy ez el fogja venni az összes félelmedet, az összes kételyedet, az összes illúziót.
2: All pilgrimages, all places at the Guru feet's lotus feet, at the Gurudev's lotus feet.
1: Minden zarándokhely a Guru lótusz lábainál van.
2: Through his mercy we will be able to cross the Maya.
1: Az ő kegyelme révén kelhetjük át a Maya óceánját.
2: The boat for this is satsang.
1: A hajó pedig a satsang.
2: To be with people together talking about truth.
1: Együtt lenni másokkal és az igazságról beszélni.
2: Again we are getting blessing.
1: Ismét áldást kapunk eső formájában.
2: All his words are always from with deep meaning.
1: Szavai mindig mély jelentéssel bírnak.
2: Through the grace of Gurudev we can recognize the Atma.
1: A Guru áldása révén felismerhetjük az önvalót.
2: Lala Nanji recognized the highest self, the Brahman, in his guru's form.
1: Lala Nanji felismerte a legfelsőbb lelket, Brahmant, a Gurudeva alakjában.
2: He is singing the glory of Mahaprabhu Deep.
1: Mahaprabhu Deep dicsőségét énekli.
3: Siddhip Tanim Bhagavan Ki Jai. Sisi Vishangundashva Paramaswami Mahashvananji Gurudeva Ki Jai.

0: Next bhajan will be the praising of the land India. Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
1: Dhanya Dhanya Bharata Bhumi.
0: Mahaprabhuji was incarnating in this land, in this country.
2: Mahaprabhuji ezen a földön, ebben az országban inkarnálódott.
0: He is the benevolent for the whole world, the ocean of luck, of bliss.
2: Ő a szerencse és az áldás óceánja, aki az egész világ számára hasznos.
0: Many saints have living here, many high dignities.
2: Sok szent élt itt, sok nagy kiválóság.
0: Politicians, other leaders.
2: Politikusok és más vezetők.
0: They have lived and worked in this country, in Bharat.
2: Éltek és dolgoztak ebben az országban, Bharat, Indiában.
0: The Himalaya is the head of India.
2: A Himalaya, India feje.
0: The place for eternal snow, always snow. Like a crown, like a golden crown.
2: A Himalája csúcsain csillogó hó olyan, mint egy arany korona India fején.
0: Ganga and Yamuna, these holy rivers are washing the feet of India.
2: India lábát a szent folyók, a Ganga és a Yamuna mossák.
0: Compared with the sky, with Indra and Brahmaloka, the glory of India is higher, is bigger.
2: A Brahmalókánál is nagyobb India dicsősége.
0: All gods honoring the land of India.
2: Minden Isten India földjét dicsőíti.
0: Beauty of this land.
2: Ennek a földnek a szépségét.
0: This beauty is bigger than the oceans.
2: A szépsége nagyobb, mint az óceán.
0: Jadan is the temple, the gate to God. From God to this world.
2: Jadan
0: is the temple.
2: Jadan a templom.
0: The gate.
2: Ami a kapu.
0: From God to this world.
2: Istentől ebbe a világba.
0: Mahaprabhuji is the spiritual light of India.
2: Mahaprabhuji India spirituális fénye.
0: My thousands pranams to this country, India.
2: Ezerszer köszönetem Indiának.
3: Siddhipnare Bhagavan Ki Jaya. Sisi Vishwanatha Parama Swami Vasudeva Ki Jaya.

0: Very quickly, time was running.
1: Ma az idő csak úgy szaladt.
0: And we will chant again Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
1: Ismét elénekeljük a Bhajan Juga Juga Jivo Maheshwarananda Ji.
0: To praise our Guru Dev.
1: Hogy köszöntsük a mesterünket.
0: That he could find us.
1: Hogy megtalálhatott bennünket.
0: And leading us and protecting us.
1: Hogy velünk él és vezet minket és védelmez minket.
0: Since so many years.
1: Annyi éven át, annyi év óta.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: Out of the depth of our heart.
1: Szívünk legmélyebb részéből.
0: Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Deep Tanim Bhagavan, Ki Jai. Sisi Vishwakunda Shaparaman Swami Mahashwanji Gurudeva, Ki Jai.